0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Radio associative à s'insérer au pied des tours. Décibel FM 105.9 106.9.